másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is

0: Base 96.4.
1: Base FM.
0: Base FM. Party Mix.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bina Biszki Csend.

0: shit. Bang,
1: bang, bang. Ne állj meg, a zene sem fog.
0: Rap,
1: hip-hop,
2: R&B.
1: Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Base FM.
1: Okay, rendben.

legyek, hoppá, ő már éjjel felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menetek, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: már éjjel felejtett.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Mások az anyagok.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe, erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik így 50 forintot, és lehet látni, hogy is fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadball akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23.

Pesten kívül is. bzfm.hu

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nietzsche a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Nem volt tömeges verekedés a BL döntő hétvégéjén Budapesten, aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Többször is jöhetnek záporok a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte összesítésében a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
2: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, hajtások beszélnek a munkájukról. Nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
1: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére. Állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a strukturált megelőzési programok, és a tanároknak további képzésre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány 2 hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. A szomszédos Ugandából is jelentettek már fertőzötteket. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétfőt, június 1-e van, új hónap, új élet, új hét kezdett. Amivel nyitom a napot, Azaria, Dash, Habibi, mindenkinek szuper reggel, start!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Telefonon, SMS-en, Viberen is el tudtok érni. 0620-964-9999. Érkezik egy jóval 1 milliárd fölött járó videóklip. Bombasztikus siker volt az Egyesült Államokban és a világban egyébként mindenhol. Ilyen Ray Shremet Gucci main kombója és a Black Beatles itt a 96 Bass FM-en. Na check!

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a texasi rap fene gyerek Travis Scott, és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak bízhatóak voltak, hiszen két csárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listája, mind a kettőjén első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-ig Beast FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
3: Ez a Péter Cseri Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
2: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. Éppen elkapták a hype-onatot, jön BSV, Nagy Bogi közöse, Always Be Mine, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülnötök a Kerepesi úton, úgyhogy ha itt haladtok, vagy erre van dolgotok, erről mindenképpen jó, hogyha tudtok. Érkezik Bossman Dilaw, Shade of S, Turk Song, itt a

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Beats FM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
2: Nem volt tömeges verekedés a BL döntő hétvégéjén Budapesten, aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Többször is jöhetnek záporok a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott le szombaton a Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt, közölte összesítésében a BRFK. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük. Ezek kapcsán 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A hősképzés plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
3: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról. Nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
2: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére. Állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a strukturált megelőzési programok, és a tanároknak további képzésre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány 2 hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az Orvosok Határok Nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. A szomszédos Ugandából is jelentettek már fertőzötteket. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper hétfőt nektek, és kellemes tartot a mikrofonnál, RP. Jöjjön a Maze, jön Dash, érkezik a Winnie Pooh, egy

0: 10 közlekedés.
1: Kellemes reggelt és szuper hétfőt mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem az infokkal. Egyirányosításra kell készülnötek a 11. kerületben Újbudán a Neszmélyi úton, úgyhogy az itt lakók és az erre haladók mindenképpen jó, hogy erről az infóról tudnak. Érkezik The Weeknd, Playboy Cardi, Madonna triója és a Popular. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Beköltözik a macskajai a fülünkbe és a Biz FM hangszóróiba. Ha megnézitek a vizuált, egy az egyben macskajai magyar verzióban, rendkívül népszerű, több mint 74 ezer like, több mint 2350 komment, és folyamatos növekedés lassan el fogja érni a 21 milliós elérést. 2025. április 23-án droppolt, érkezik Dash, Talpra, Cigányok. Itt a 96.4 Biz FM-en. Na csumára azt a volumot.

0: Kennedy-t. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: 8 embert vittek kórházba a stadionból a BL döntő alatt. Kamiont alakítottak opera színpaddá Rómában. Változékony záporos zivataros idővel indul a nyár. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 embert láttak el a mentők a Puskás stadionban a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt. Az érintettek közül 8-at kellett kórházba vinni. A mentők egyébként az összes előzetesen kijelölt rendezvény helyszínen jelen voltak. 62 egység és 200 dolgozó vett részt a munkában. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 ember szorult ellátásra, közülük 25 került kórházba. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél egy szálles közvetítő portál összesítése szerint. Az utazók tavasszal főleg a kulturális és városi kikapcsolódást keresték, a fővárost Eger és Pécs követte a listán. Nyáron már a vízpart és a fürdés vonza a turistákat. Itt az előfoglalások alapján Siófokot Hajdúszoboszló és Gyula követi. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
2: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
1: Kamionnal viszik az operát Róma perem kerületeibe. Az olasz főváros operaháza szeretné népszerűsíteni ezt a műfajt, és tegnap óta Rossini a Sevillai Borbély című darabjával turnézik. A színpad a kamion oldalt nyitott raktere. A nézők pedig többnyire otthonról hozott műanyag székekről figyelhetik az ingyenes előadást. Az összecsukható színháznak köszönhetően június közepéig 9 helyszínen adhatják majd elő a darabot. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes hétkezdés, és szuper hétfőt mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Továbbra is le van zárva az 5. kerületben a Balaton utca, úgyhogy ha véletlenül ide van dolgotok, akkor ezt érdemes kihagyni. Érkezik egy klasszik, Enike Mose, Here Comes the Hot Stepper. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Tyler kezdetekhez képest már egészen elkezdte magát nagyon szépen kinőni, igazi díva lesz. Nekem nagyon-nagyon tetszett a mozgása és a természetessége a következő videóklipben, amit egy kiváló dallos forgatott. Természetesen a számok sem maradtak el, nagyon-nagyon jól nézik. Érkezik nálunk Tyler és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a kedvenc

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
2: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a

0: gépjárványjal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
4: A gyerekek is véleményt mondhatnak majd oktatási kérdésekről. A motorosokat ellenőrzik az újabb egyhetes razzián. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe, erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúság részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is megjelenhetnek. Tavaly az ellenőrzések csaknem 40%-ában találtak hiányosságokat. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
5: Ez a Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
4: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadball akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Kellemes hétfőt és jó startot mindenkinek! A mikrofonnál Erpi, menjünk dübörögni, és akik segítenek benne, Azi és Desi, jön tőlük a Drogba, itt a 96 Ibiza.

0: FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1993. január 13-án berúgta a szekeret, és felrepítette a csapatot a csúcsra. A következő dal nagyon sok helyen nyitottak elsőjén a chartokon, többek között a US Dancing-elek között, illetőleg a US Hot R&B Hip Hop dalok között is elsőjén nyitott, és 2024-ben beválogatták minden idők legjobb rap dalai közé. Érkezik Naughty by Nature és a legendás Hip Hop Array. Föl a kalapot, mert aztán szakítja az arcot.

0: Rap, zene sem fog.
1: Rap,
0: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

hoztam a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: velem drog? Többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog. Többé nem drogozok.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Kibővített hősképzést indít nyáron a mentőszolgálat. Nehezen kezelik az iskolák az e-cigi gyors terjedését. Többször is jöhetnek záporok a héten. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tisza párt választási győzelme után Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-éig adott erre határidőt. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvívő.
4: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése, vagy pontosabban extra tartalommal való megtöltése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat. Nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
3: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, az iskoláknak pedig gyakran nincsenek megfelelő eszközeik ennek kezelésére. Állapította meg egy nemzetközi kutatás, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. Az eredmények azt mutatják, több országban hiányoznak a strukturált megelőzési programok, és a tanároknak további képzésre lenne szükségük az új nikotintermékek egészségügyi kockázatairól és az ezekkel kapcsolatos kommunikációról. Aggasztóan gyorsan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A járvány két hete robbant be, azóta több mint 1000 feltételezett esetet regisztráltak, és mintegy 240-en haltak meg a fertőzés miatt. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint naponta érkeznek új gyanús esetek, és közben több száz korábban vett mintát még mindig nem teszteltek. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Nép Ész FM, Rap, Hip Hop, R&B, magyar vonalra kanyarodunk, méghozzá magyar új vonalra. 2025-ben támadt üstökösként Pifu, jön tőle a Változnak a helyek, itt a 96 Nép Ész FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes hétfőt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Tart még a forgalomkorlátozás a Flórián téri felüljárón és ennek környékén. Erről hasznos, hogyha tudtok. Jön BSV, érkezik tőlük a Szavak nélkül. Itt a kedvenc rádiótokban hétfőn is, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanuman Kint Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb

0: egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
4: Budapest volt tavasszal a legkedveltebb úti cél idehaza. Kamion színpaddal turnézik városszerte a Római Operaház. Változékony idővel indul a nyár. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 60 embert láttak el a mentők a Puskás stadionban a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt. Az érintettek közül 8-at kellett kórházba vinni. A mentők egyébként az összes előzetesen kijelölt rendezvény helyszínen jelen voltak, 62 egység és 200 dolgozó vett részt a munkában. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 ember szorult ellátásra, közülük 25 került kórházba. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél egy szálláskereskedelmi közvetítő portál összesítése szerint. Az utazók tavasszal főleg a kulturális és városi kikapcsolódást keresték. A fővárost Eger és Pécs követte a listán. Nyáron már a vízpart és a fürdés vonza a turistákat. Itt az előfoglalások alapján Siófokot Hajdúszoboszló és Gyula követi. Csalókák lehetnek az online értékelések. Ezek a vélemények a vásárlók számára ugyan megbízhatónak tűnnek, valójában azonban számos módszerrel befolyásolhatja, akár szűrheti, hamisíthatja is a kereskedő. Hívta fel a figyelmet Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője.
5: Nagyon ritka, hogy egy termékkel, szolgáltatással vagy kereskedővel kivétel nélkül minden vásárló maradéktalanul elégedett. Így olvasok kétkedéssel, ha például kizárólag ötszörös értékelések jelennek meg. Az online vásárlások során a különböző fogyasztói értékelések hasznos támpontot jelentenek, ugyanakkor érdemes ezeket az értékeléseket alaposan megvizsgálni, és bizonyos helyzetekben akár fenntartással kezelni, keresni azokat a jeleket, amelyek valamilyen módon megkérdőjelezhetik ezeknek az értékeléseknek a valódiságát, illetve az objektivitását.
4: Kamionnal viszik az operát Róma perem kerületeibe. Az olasz főváros operaháza szeretné népszerűsíteni ezt a műfajt, és tegnap óta Rossini a Sevillai Borbé című darabjával turnézik. A színpad a kamion oldalt nyitott raktere. A nézők pedig többnyire otthonról hozott műanyag székekről figyelhetik az ingyenes előadást. Az összecsukható színháznak köszönhetően június közepéig 9 helyszínen adhatják majd elő a darabot. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétfőt nektek. A mikrofonnál RP, jön Pifu Marics Peti duója és a Huncuddal.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Facebookon és Instán is fent vagyunk, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy dobjatok ránk egy lájkot. Szomorú dal után vidám táncolós, érkezik Molye, Silent Eddie, Skilly Bang, Shane C.A. kombója, Shake It to the Max Remix, az új világsláger, itt a 96 Bass FM-en.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B érkezik a gyönyörű Doja Cat, aki mindig elkápráztatja a közönségét, hogyha Vadi új videóklipet forgat, mindig más arcát mutatja meg. Jöttél az Agora Hills, itt a kedvenc rádiótokban.

0: fordít a Pinocchio. Kicsi ez a város, nincs új lány. Akit szeretni tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy klasszikus kombóval fogok tőletek búcsúzni. Érkezik nálunk Heavy D és a The Boys, Nothing But Love. Ez a legfontosabb. Én már velük búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit nagy szeretettel. Nektek még kitartás, kellemes belérázódást. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok, ciao.

0: már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSP Bayerlux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár. Itt a 96.4 Bass FM-en azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: A fenyő és pázsit fűfélék pollenje okozza most a legtöbb gondot az allergiásoknak. A motorosokat ellenőrzik az újabb egyhetes razzián. Változékony időnk lehet ma. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyog Tamást, ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, de több lehetőségük is van az államfő leváltására, és megteszik a szükséges lépéseket. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak. Ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét. Ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
3: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg, egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományozik 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
2: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de azért néhány órára kisüthet a nap. Napközben egyébként többfelé jöhet zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Az Alföldön várható a legmelegebb. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, az Aria akkor írta át végleg a magyar zene játék szabályait, amikor három egymást követő este megtöltötte a Puskás Arénát. Dessa Young Fejjel és Lord Palamóval összeengedve, Rambapam.

0: Bass FM 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: bengni shit.
1: 96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha a hajnal 3-kor neked is pörög az agyad, akkor ez a dal ismerős lesz. Vicces amúgy, hogy a világ egyik legnagyobb slágere éppen a szorongásról szól. Dózsi régebben pakolta össze, de ma nagyot megy az anxiety.

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like music so childish. Bobby Valentino, you could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown. And I'm playing like the crew that came up through my hometown.
2: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
3: Veletek tervezzük egész konkrétan a következő óra elejét, és Kendrick Lamarral meg Sizával itt lesz a Luther.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Repipe, R&B. Ez a dallam tipikusan azt bizonyítja, amikor néha nem az jár, aki a leghangosabb. Egy álmos gitártéma, Ghana, Don't Deliver Love, és kész is a több milliárdos stream itt a kedvenc rádiótokban. Ez a Lemonade.

in a safe that I don't even wear. 96.1 Bass FM, Rapipap, R&B, érkezik Pifu, és a változnak a helyek, és hát a nevek is változnak. Az ő művész neve mögött Majtényi Zsombor áll, akit legtöbben a Megasztárból ismernek, de nem ott kezdte, ez a dal is erre bizonyíték a Bass-en most.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe borulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog meg.

96.4 Bész FM, Rappi Pepper MB. Személyesen még nem jártam Valenciában, és tehát, hogy ezzel vagyunk így egy páran, mégis annyira szangria és nyárérzés toppen be a következő három percben, hogy ezt hallgassátok meg Maricséktól. Találkoztam egy

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: A nyár első napján mi a kihűlt érzéseknek is helyet adunk. A következő órát nyitjuk Lil Frank dalával, ami egy igazi szakítós, búcsúzós, így.
2: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy irammal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, understand?
2: 96.4 Bass FM, Refive per MB. Nem tudom, hogy ki érzi azt, hogy az élet egy feldobott érméhez hasonlít. Én egyáltalán nem, de hát Curtis azért más tripeken volt az elmúlt időszakban, SM-mel együtt. Itt az

96.1 Bills FM, Revivap RMB. Maradjunk annyiban, hogy azért Nagy Boginak és BSV Matyinak sem kell megtanítani, hogy hogyan lovagoljanak meg egyfajta pletyka hullámot, hiszen az utóbbi időben mindenki arról beszél, hogy együtt vannak-e vagy nincsenek, a kedvenc rádiótokban pedig viszi tovább a bizniszt az Always Be Mine.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Wiz Khalifa karrierje elég keményen bizonyítja, hogy néha az életérzésből lesz sláger. Ez a dal is pont ilyen, nem bonyolítja túl, csak hozza azt a blaza bandás, mi vagyunk azok energiát. És igen, ez az a dal, amitől hirtelen kicsit mindenki menőknek érzi magát. Rhythm Boys.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0620-96-4-99-99, ez a Viber számunk, célozzatok minket, és ígérem, hogy a következő óra eleje is teli találat lesz. Érkezik Piffo és Marics Peti közöse, ez a Bészen a Schwindler. Itt
2: egyet üttök egy csapásra, mindig tilosba jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
6: Indul a mindmegett étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Manuel nem az a figura, aki finoman körülírja az érzelmeket, inkább beáll a mikrofon mögé, és amit a chatben te elküldetlenként hagynál, azt írt a 4U-ban.

96.4 Bills FM, Rapivel, R&B, Azaria és Dash mindig egy érdekes kombót hoz a magyar pop szintére. Valahogy kicsit más, kicsit szemtelen, kicsit fülbemászó, pont mint a réc.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Tegyétek meg magatoknak azt a szívességet, hogy a legkirályabb zenéket hallgatjátok, úgyhogy folytassátok a rádiózást. Brida Biával érkezik Dash Young Fly, az és a Bak Bak. Én pedig Faragó Janka vagyok, és holnap reggel 10-kor várok mindenkit. Legyetek jók, sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Record.
1: 96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Szeretem, amikor színesek a zenei óráink olyan zenékkel, mint például a Rapper's Delight a Sugar Hill Gangtől. Pörög is a 96.4-en.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a bassfm.hu-n, illetve elértek minket a social médiában is, fent vagyunk Facebookon és Instán is, Bass FM Hungary néven. Judótól pörög a sötét, itt a Bass-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

mit rólam beszélnek bolondságok. Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a fel...

tehát egy interjúban, hogy Amerikában igen csak sok hotelből ki van tiltva, úgyhogy amikor turnézik, utazik, akkor a csapatának nehéz megfelelő szálláshelyet találnia. Ez a Black and Yellow, itt a B-szem.

95.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ahogy kinézek a stúdió ablakán, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy bár csak igaz lenne a mai napra, a következő számnak a címe, ez Coolio-tól a Too Hot, itt a 96.4-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Képzeljétek, a hétvégén Szolnokon zenéltem a Dash koncert után, és volt egy kicsi időm belehallgatni, eszméletlen jó show-t csináltak. Ez a Winnie Pooh, a 96.4-en.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Az In The Club alapját Dr. Dre-től először a D12 kapta meg, akiknek nagyon tetszett, de elmondásuk szerint nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Viszont 50 Cent igen, pörög is, itt a Bass FM.

98.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Vegyes dolgokat láttam a hétvégi Travis Scott buliról. Ha ti ott voltatok, írjátok meg nekünk, hogy szerintetek milyen volt a 0620 96 4 99 99-re. Highest in the room, a Bass FM.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Dr. Dre egy interjúban elárulta, hogy mielőtt leszerződtette volna Eminemet, sok barátja szerette volna erről lebeszélni, méghozzá Eminem bőrszíne miatt. Szerencsére nem hallgatott rájuk, mi pedig hálásak vagyunk a közös zenékért. Jöjjön Eminemtől a My Name Is, a Bass FM.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromag Gang!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. Úgy érzem, hogy eljött az ideje a csípőtekerésnek, úgyhogy ez a Loco Contigo, DJ Snake-től, J Balvin-tól és Tyga-tól.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Az már biztos, hogy Jude Law idén droppolja majd az új albumát, viszont pontos dátumot még nem tudunk. Az egyik új posztjában azt írta, hogy már közeledik, mi pedig izgatottan várjuk. Ez a Dessel közös díva, itt a Bass-en.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Bass közlekedés.
4: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Tolódás van a 11. kerületben a Műegyetem rakparton a Szent-Gellért tér irányába, úgyhogy ha tehetitek, választatok másodvonalat. Ez a BSV-től a Mióta elhagytál, itt a Bass-em.
3: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Már nem kell sokat aludni, mert június 19-én érkezik a D12 új albuma, Forever címmel. Sajnos az Eminem rajongóknak van egy rossz hírem, mert ő elméletileg nem vesz részt a munkálatokban. Ez tőle a Houdini, a 96.4-em.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. Én Brida Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, ami azt jelenti, hogy az utolsó óránkra kanyarodunk rá nem sokára. Kendrick Lamar és SZA alulról rányitja majd. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A következő dal a Superhero, Metro Boomintól, Future-től és Chris Browntól, a

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú haladás az 5. kerületben a Bajcsy-Zsilinszky úton az Arany János környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez Pifutola, változnak a helyek, itt a Bass-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Igyekszünk tovább vinni ezt a dögös Rihanna feelinget. Móli-val, Silent Eddie-vel, Skilly Bengel és Shinsával. Ezt tőlük a Shake It to the Max a 96.4 Beats FM-en.

94 BFM rap, hip-hop, R&B. Betonhoffi szombat este több helyen is fellépett, amik között valamilyen repülővel vagy helikopterrel szállították őt. Szerintem ez übermenő. Pörögtől le a bagira, a 90.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, de most elköszönök, mert Revolution beköszön hozzátok. Jude Law Sötét című zenéjével indít majd, mi pedig holnap találkozunk 2 és 6 között, itt a BFM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk, gyertek velem egészen este 10-ig. Jude Law Sötét című dala után pedig Lil Nas X-el és Jack Harlow-val megyünk tovább, és Industry Baby című dalokkal itt a kedvenc rádiótokban. 10

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szív utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy jó kis dinamikus dallal érkezik Szeged egyik büszkesége. Jön Pogány Induló, tőle is pörög Afrobeat című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96. Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Cardi B Enough című dala után BSV-ék és Nagy Bogi újdonságával, aminek a címe Always Be Mine. Ha még nem hallottátok, akkor most itt van tőlem nektek sok szeretettel, ezért itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bisz FM, Happy Pop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni ez alatt az idő alatt. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Bruno és Spákkal és Valmaréka megyünk tovább. Ez pedig közös dolog, a Baby. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bisz FM-en. Na gyerünk!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

0: mint a nyugat, és nem értek el.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4, Bass FM.

96. Bass FM Rap Hip Hop R&B Blue Country a nagy slágerét, a Hidem Upstyle dolgozza fel a következő előadó, ő nem más, mint Shensia, ez pedig Bossap című dala itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Érkeznek a folytatásban BSV-k, illetve Bialex-el kiegészülve Lidokain című dolog pörög itt most a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96, egy Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, Bossman Low Shake the Dash című dala után. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy a következő is egy jó kis fenékrázós dal lesz. Ha azt mondom, hogy Dash Kakiven és Young Fly egy dalon belül, én azt gondolom, hogy mindannyian ugyanarra a dalra gondolunk. Bizony ez nem más, mint a Rollin, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Post Malone Better Now című slágere után egy hatalmas hip-hop klasszikussal. Érkezik Tupac Shakur, remélem, hogy senkinek nem kell bemutatni, és ikonikus dala az All Eyes On Me. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább. Big side, new, hang.

0: Zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet meredek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felé.

0: fagva.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy feldolgozás feldolgozásának a feldolgozásával megyünk tovább. Jön Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage, ez pedig a Creepin'.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es telefonszámon. Jó pár örökzöld hip-hop klasszikust ismerünk, és én azt gondolom, a következő dal méltán beletartozik ebbe az ágba, hiszen érkezik Jay-Z és Kanye West gigászi nagy slágere, jön a Niggas in Paris, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Durk és J. Cole All My Life című dalába a Neighborhood Heroes közös alapítványuknak a gyermekkórusa énekelte a refrént, fantasztikus, szerintem nagyon-nagyon szép dolog, és így is kell ezt csinálni. És ha már azt mondtam, hogy nagyon szép dolog, akkor érdemes a következő számnak is odafigyelni a mondani valójára. Jelen esetben most nem ketten, hanem hárman fogják ezt előadni. Jön Furacsé, Szakács Gergő és bizony BLR. Ők nem más, mint a Follow the Flow, ez pedig Anyám mondta című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Earl Simmonsként látott napvilágot, de az egész világ DMX-ként ismerte meg. Most vele megyünk tovább, ez pedig Rough Riders Anthem című hatalmas slágere.

0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is basefm.hu.
2: Ha ütnek, szaladj el, már jobb adni,
3: ja.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Milyen is az életük a swindlereknek? Nos, ez jó kérdés. Segít nekünk ebbe Pifu és Marics Peti következő dalukkal. Na gyere!

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bizony Coolio és Elvi hatalmas lágerével a Gangsta's Paradise-zal megyünk tovább, ami mostanában a TikTokon is elég nagyot megy. Most ez következik itt a kedvenc rádió.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Kid LAROI Girls című száma után gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Dash-sel és Young Fly-jal fogunk tovább menni, és nagyon laza kis nyári slágerükkel, aminek a címe Oh Mama. Egyébként a dalpremiér is itt volt nálunk a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BFM-en.

0: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4, Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.
2: Mások az anyukat, én

96.4. Peace FM.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Szólj a tesóknak 96.4 Peace FM. Rap, hip-hop, R&B. Yeah.

Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: a mélyében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek
1: majd. 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.